0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Bass FM.

0: Spirit.fm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Bass Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Bass FM.

sziasztok! Árpi vagyok, és az itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiacsal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon,
miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

helyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Bertie vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonlását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több
több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon,

0: vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb veszélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Mi nagy misszás nem fiány,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Számos település érintett azbeszt ügyben a mentők is készülnek a BL döntőre. Napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
5: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiportás meggátlására a felületnek a nedves lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
4: Az országos mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készen létben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál 2 ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szombat reggelt, május 30-án a mikrofonnál RP. Tartsatok velem a hétvégén is. A következő 4 órát, amivel indítom, az egy magyar előadó, Juhász Marci, vagyis Jude Law, és az egyik szuper klipjével megyünk tovább, ami rendkívül látványos, ez nem más, mint a sötét, és ahogy a klip leírásában is szerepel, ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for főváros. Úgyhogy ezzel nyitom a mai napot, itt a 96.7 Bass FM-en, öveket bekapcsolni, de csak lazulósan.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: kattanj ránk!
1: Kattanj ránk!
0: 96.4
2: Base FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.
1: Besten kívül is.
0: basefm.hu.

trying to keep me down. 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper szombat reggelt mindenkinek. Sokunk gyermekkori kedvence szerintem az S600 Maybach. Mondjuk akkor még nem volt Maybach sokunknál, de az S600 az már igen régóta egy nagy kedvenc kocsi. Akik erről énekelnek átételesen, KK.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de

0: és éld át az igazi pizzami élményt.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
3: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
3: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, süvít ez a kislány, egyre följebb és egyre följebb a nézettség tengerében, ilyen Shenzia és a Boss App, itt a 96 év Bass FM-en.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Telefonon, SMS-en, Viberen is el tudtok minket érni. 0620-964-9999. A koncerteken általában, amikor felcsendül ez a dallam, akkor megőrülnek az emberek, mert nagyon szeretik. Manuel, Need You, Puha, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Számos település érintett azbeszt ügyben, a mentők is készülnek a BL döntőre. Napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiunknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiportás meggátlására a felületnek a nedves lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
2: Az országos mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készenlétben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A svábhegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

R&B, szuper szombat reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Hogyha megnézzük a szöveget, olyan, mintha egy monológ lenne. Részben magával beszélget, részben tanít, részben pedig a saját lelki dolgait vetíti ki. Viszont ez nagyon jól teszi. Tanulságos szövegvilág. Follow the flow. Anyám mondta. Itt a 96 Base FM-en.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én nem voltam soha annyira jó matekból, se statisztikából, de abban a matekban és abban a statisztikában, amiről a következő dal szól, abban részben jó voltam, meg talán vagyok is. Ilyen K. Kevin, 60% itt a 96 Ibiza FM.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Népszerű volt a Happy Hét, rögzítsük írásban is, ha kölcsön adunk. Többször megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt a Happy Hét, a vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb

0: ügynek átadása.
1: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a budapesti UEFA bajnokok ligája döntő miatt. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás ma hajnali 5 órától délután 5 óráig, illetve este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Pályafelújítást végez a BKK a 41-es villamos vonalán. A jármű ezért hétfőtől egészen június 21-ig rövidített útvonalon jár. Az adott időszakban a villamos nem érinti a Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomást, csak a Bécsi út, Vörösvári út és a repülőtér megállóhely között közlekedik. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, száguldunk tovább egy magyar ifjúval, jön nálunk majd Tényi Zsombi, vagyis Pifu, változnak a helyek szombat reggel is a 94 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, még kellene az eső a földekre, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes pihenést és szép hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, magyar vonal, szomorkás hangulat, Lil Frak, átbasztál itt a Ibiza FM-en.
2: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik nálunk Zoli bácsi és a Kartel Zsiványok 1999-ből, ahol is cowboyként szerepeltek a videóklipben. Mára már klasszikus. Tehát jön Gangsta Zoli és a Kartel, a jó, a rossz és a Kartel. Kibiztosítani.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: közösen, és érkezik az Oh Mama, itt a 94 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban. Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám, ég a teste, hogy táncot jár, szép a lelke, de a szíve úgy fáj. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Számos település érintett aszbeszt ügyben látványos együttállás lesz megfigyelhető az égen, záporok, zivatarok is lehetnek, Demeter Dia vagyok. Rengeteg magyar településre kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzózalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzózalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiunknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiportás meggátlására a felületnek a nedves lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdj el házilag eltávolítani, ne kezdj el mozgatni, bolygatni. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Az országos mentőszolgálat is készül a BL döntőre, összesen 62 egységük áll készenlétben. Györfi Pál szóvívő közölte, a Puskás Ferenc stadionnál két ambulanciát is létrehoznak, ahol a legmagasabb szintű ellátást tudják biztosítani, de ott lesznek a szurkolói zónák környékén is. A mentőszolgálat mindezek mellett az alaptevékenységét is ellátja, így megerősítették a mentőkapacitást. A mentés irányításban pedig külön csapat koordinálja a mérkőzéssel kapcsolatos ellátásban résztvevő egységeket. Szerdán megkezdődnek a szóbeli vizsgák az idei érettségi időszakban. Egészen június 10-ig emelt szinten adnak számot tudásukról a diákok, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeliket tartják. Az oktatási hivatal közlése szerint az írásbeli vizsgák rendben lezajlottak. Idén mintegy 148 ezeren érettségiznek. Ritka csillagászati jelenséget figyelhetünk meg. A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz látható június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton. A svábhegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a leglátványosabb június 9-én kedden este lesz majd a jelenség. A két bolygó ekkor kerül egymáshoz a legközelebb. Az együttállást szabad szemmel is megfigyelhetjük. A napsütést ma többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb esők, záporok kialakulására is számíthatunk majd. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénkebb, erősebb, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap napos felhős időszakok mellett egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, 27-30 fok között alakulnak a csúcsértékek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Érkezik egy olyan tengeren túli előadó hölgy, aki gyakorlatilag sminkkel, ruhával teljesen meg tudja változtatni az imidzsét és a küllemét, emiatt nagyon jól szerepel a videóklipekben. Ő nem más, mint Doja Cat, rögtön az Agora Hills, itt a Bass FM-en.

96.8 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, rengeteg csárton nyitott első helyen, háromszoros platinát ért el az Egyesült Államokban. Érkezik a Mail on Sunday-ről egy kiváló felvétel és egy jó duó, Flo Rida, T-Pain, Low, na táncra fel!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: Kárpi vagyok, menjünk tovább. Érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és jelen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyler és a Chanel itt a 96.4 Beast FM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: A vízivást népszerűsítették, módosult a hétvégi kamionstopp ideje. Napos felhős időszakok váltják egymást. Demeter Dia vagyok. Sikeres volt a Happy Hét. A vízivást népszerűsítő kampány idén több mint 211 ezer gyerekhez ért el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felhívásához 1500 intézmény csatlakozott. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők és energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénzátadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, hogy az a legbiztonságosabb, ha a két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
7: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügylet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsön összegének átadása.
6: Rendkívüli kamionstopp lesz a hétvégén a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás ma hajnali 5 órától délután 5 óráig, illetve este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Az intézkedés célja a közlekedés biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek megelőzése és a folyamatos forgalom biztosítása. Pályafelújítást végez a BKK a 41-es villamos vonalán. A jármű ezért hétfőtől egészen június 21-ig rövidített útvonalon jár. Az adott időszakban a villamos nem érinti a Kamara Erdei Ifjúsági Park végállomást, csak a Bécsi út, Vörösvári út és a repülőtér megállóhely között közlekedik. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes pihenést mindenkinek. Érkezik a Ló túloldalán albumról Azaria egyik szólódala, amely nem más, mint az Okari. Ezzel menjünk tovább, itt a 94 Bass FM-en.

0: bang this shit.
1: Kellemes hétvégét mindenkinek és szuper szombat reggelt. A mikrofonnál Erpi. A Ló túloldalán albumon kapott a következő dal is szerepet. Ez egy duó, Azi, illetőleg Desi közöse, és az egyik korai felvételük egy ilyen igazi jó dübörgős, kocsiba bemászós, ablakba karkitevős, tombolós. Jön a Drogba itt a

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. Elég sok helyen nyitott, első helyen a csártokon, többek között Írországban, Norvégiában, Svájcban, az Egyesült Királyságban és egyébként az Egyesült Államok Pop Airplay, illetőleg Rhythmic Airplay csártyán is első helyen nyitott a következő dal. Nem mellesleg azért elért egy háromszoros platinát az Egyesült Államokból, úgyhogy érkezik Yves Gwen Stefani közöse, Let Me Blow Your Mind. Én már velük búcsúzom, holnap is várok mindenkit a mikrofonnál.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
2: Megvan a megállapodás, felszabadulnak az uniós források, megnyílnak a tűzoltóságok, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról született megállapodás Brüsszelben. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón jelentette be. A források feloldását korrupció ellenes intézkedésekhez kötötték. Szigorodik például a vagyonnyilatkozati rendszer, erősítik az integritás hatóság jogköreit, Magyarország pedig benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. A források egyebek mellett közlekedési, egészségügyi, oktatási és energetikai fejlesztésekre, valamint vállalkozások támogatására fordíthatók. A megállapodás részeként újra elérhető lesz az Erasmus program is a magyar egyetemistáknak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. Több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből látják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruháit, megnézhetik a sisakot, a speciális eszközöket, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: Még kellene az eső a növényeknek. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzése szerint az Alföldön egyre több felé tapasztalható a száj. Az őszi búza a legtöbb helyen a szemfejlődés, a repce a magképződés fázisában van. A szakemberek szerint a nyári kapás növények optimális fejlődéséhez további csapadékra lenne szükség. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják minden településen. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, és elszórtan esők, záporok, néhol egy-egy zivatar kialakulhat. Nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél inkább a délutáni órákban lesz élénk erős. A legmelegebb órákban 24-27 fok lesz. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek, 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Cat-et, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

inspiring you've been for me for all this time. And I love you.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatózó jaktól látjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel, még 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik 26 is az lesz. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gálára sem távozott üres kézzel, az Anxiety, bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Doechii és SZA, és közös daluk a Girl Get Up, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Béztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ek és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Béztopuszas lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Ty Lawson Chanel 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, a 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották ki az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus start lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Szóval érkezzék ez a kiváló dal, jön Tyla, tőle pörög a Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 6. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.1 Bass FM, Refik a Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó, a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 31 évet, és meg sem állunk 1995. május legvégéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralt az amerikai top listát. Szóval ebben az időszakban abszolút tarolt Method Man és Mary J. Blige duettje, az I'll Be There For You, azaz a You Are All I Need To Get By. 1995 tavaszán Method Man és Mary J. Blige közös szerelmes rap dala 3 héten át vezette az amerikai R&B listát, a minden zenei műfajt egyesítő listán pedig egészen a harmadik helyig kapaszkodott fel. Az All I Need eredetileg egy szóló dal volt Method Man egy évvel korábban megjelent debütálásán, ami a Tikal címet viseli. Kettőjük közös dalából rögtön két változat is készült, a Wu-Tang oldaláról egyet RZA, Mary oldaláról egyet pedig az őt felfedező Puff Daddy szállított. A minden idők egyik legszebb szerelmes R&B hip-hop duettjének is kikiáltott, All I Need egy évvel később Grammy-díjat is szerzett a duónak, akik ezek után még egy alkalommal dolgoztak együtt 8 évvel később, Mary Love and Life című lemezén. Úgyhogy most érkezik ez a bomba duó, Mary J. Blige és Method Man és I'll Be There For You című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: Bass Top 20 Rewind.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Comic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Na gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu keresztül. Most pedig egy jó kis chillelő zene jön, indítom nektek Free Shumerdot, és tőle jön a No Type. Yeah.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Bass FM egyik kedvenc csapatát, a BSV srácokat. By Alex-el karöltve indult tőlük a Lidokain.

Tudod, mi a 96.4 BSFM? Rap,

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, hogy továbbra is lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig újra magyar vizeken nevezünk, ugyanis hozom nektek Dest, akinek tudjátok, hogy április végétől indult el a turnéja, és sikert sikerre halmoz, mindig kijön újabb dalokkal, a legtöbb esetben jó barátjával, Young Fly-jal. Most viszont egy szóló dalt hozok tőle, amit még eddig nálam nem játszottunk. Örök nektek a Talpra cigányok, itt a 96.4 Bass FM-en.

sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Base FM.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Egy Grammy-díjas szerzeménnyel megyünk tovább, méghozzá 2000-ből, amit nem más követett el, mint az Outkast csapat. Pörgetem is nektek a legendás dalt, indul nektek a Miss Jackson.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, elindul egy újabb óra velem Széles Izával. Továbbra se feledjétek, hogy BL döntő van, úgyhogy a lezárások miatt induljatok el időbe mindenhova. Most pedig hozom nektek a Megasztárban megismert Pifut, tőle indul a Változnak a helyek.

0: 96.4
1: Base FM.
0: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B. Ha Budapesten kívül vagytok, ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bassafm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Post Malone-t, tőle pörög a Better Now.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön a BSV és Sold Out a Budapest Parkos koncertjük, úgyhogy innen is gratul a srácoknak, addig is pörög tőlük a szavak nélkül.

Továbbra se feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BSFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Tidenit és Manuelt, még a régi időkből egy igazán jó kis dalt hozok nektek. Pörög is már a jóga.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk a gyönyörű Grammy-díjas énekesnő Tyla, aki nem mellesleg dél-afrikai származású. Pörög tőle a Push to Start slágere.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Space. Space FM.
1: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába. Itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, továbbra se feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is 0620-964-9999-es számon. Most pedig hozom nektek Dest és Young Flight, akik nemrég adtak egy újabb közös zenét. Most egy régebbit hozok nektek, de annál nagyobb kedvenc itt a Bass FM-en. Pörög nektek az Oh Mama!

hip-hop, R&B. Na, a hip-hop úlik elmaradhatatlan zenéje nem más, mint az 1992-ben megjelent House of Fame Jump Around című slágere, amire mindenki egységesen ugrált. Úgyhogy ti is tegyétek most ezt itt a Bass-en.

Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata. Mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

0: Fordított Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Akit szeretnéd tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban.

tudjátok, említettem, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is. Jött is nekem egy üzenet, méghozzá Tomitól. Szia Iza, nagy kedvencem a Bass FM, és bármikor el tudnék üsálni egy Manuel dalt, úgyhogy ha tudsz, kérlek, játssz le egyet. Na hát ezt most meg is valósítom neked, hozom Manueltől a Need You-t.

0: FM Prep Hip Hop R&B. Na most újra magyar vizeken hozom nektek Sissit, az Underground Rap csillagát, aki a minap fellépett a Csini Baba Dal Fesztiválon a Budapest Parkban. Ott volt vele például kollégája Beton Hofi is, és óriási bulit nyomtak. Most pedig itt nyomja nekünk a rappel jobban slágerét.
1: Hát úgy is érzi, ha nem szólok. 11, 11, hát kellett neki, hogy 10 nyomtani. Ez így nem mehet tovább.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, mára búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy maradjatok velünk. Mindenkinek további szép szombat délutánt kívánok. Köszi, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

0: R&B, hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, a következő órákban én leszek a Bass FM mikrofonjánál. BL lázban ég a város, foci lázban, aki sétált egy picit is a Puskás környékén a mai napon, az láthatott már sok ezer mezbe öltözött szurkolót, akadnak vendéglátó helyek, amiket idézőjelesen el is foglaltak valamelyik csapatnak a szurkolói, és velük együtt lehet akár hangolódni a meccsre. Én pedig nyújtom majd a zenéket ehhez a hangolódáshoz. Érkezik Akon és Eminem, itt lesz Post Malone, és itt lesz az a fiatal a tehetség G.I.D., akinek egyébként van egy olyan trackje az Imagine Dragons-szal közösen, amit rengeteg sporteseményen is lehet hallani. Kezdeni azonban Lil Frakkal fogunk, ő érkezik itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek, hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Hip-hop R&B Akon-nal és Eminemmel és az ő közös klubhimnuszukkal folytatjuk itt a szombat délutánban. Akon egyébként nagyon sok fiatal tehetségnek segített a karrierje beindításában, és remek beateket készített nekik, ezzel ajándékozta meg őket. A közös dalnak, a Smackdeathnek a beatjét azonban Eminemre és az ő régi alkotótársára, a remek detroiti billentyűse Louis Resto mesterre bízta, Eminem pedig egy zseniális beatet szállított, és ebből kettőjük munkájából született meg ez az örök darab. Ezzel folytatjuk itt a 96.

Hip-hop R&B a három közös Rihanna és Drake dal közül érkezik a folytatásban, a What's My Name, viszont valószínűleg ennél több közös munkára tőlük nem számíthatunk, hiszen Rihanna férje A$AP Rocky és Drake elég komolyan összekülönböztek az utóbbi hónapokban. Jön tehát a What's My Name itt a 96.4-ben.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 BSFM.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom ez.

90-es évek egyik legfontosabb rap dalával folytatjuk. Érkezik az Insane in the Brain, természetesen a legendás Los Angeles-i Cypress Hill-től. Jönnek tehát B-Real vezetésével itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: A folytatásban is megéri velünk tartani, akár hangolódni velünk a BL döntőre. Érkezik majd egy magyar dal elsőként a következő órában, jön a Schwindler Marics Petiéktől itt a Bészen.
2: Itt egy tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Beast Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

DJ Venom. Tudtátok, hogy nem csak a PSG és az Arsenal játékosai vannak itt Budapesten, hanem rengeteg más igazi futballsztár is. Itt van például Luis Figo és minden szabadrugások királya,

Jártam egy lemezboltban, remélem, hogy ti is gyakran végzitek ezt a kellemes tevékenységet, és láttam két fiatal turista hölgyet, akik éppen The Weeknd korai lemezeit, a House of Balloons szériát vásárolták meg, és gondoltam is magamban, hogy milyen elképesztő jó zenei ízlésük van. A folytatásban jöjjön egy picit későbbi The Weeknd track, ez a Blinding Lights, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, azon, hogy Treach, Uncle Vinny és KG, azaz a Naughty by Nature, mikor jelentette meg a második albumát, nem kell sokat gondolkozni, elég csak a borítóra pillantani, hiszen az év után nevezték el a lemezt 1993. Ez a címe, hát persze azért belevittek egy kis New Jersey csavart. A folytatásban jön ennek az albumnak a legsikeresebb trackje, a világ siker, a Hip Hop Hooray, itt a 96.4 BSFM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma kiderül, hogy milyen díjat vehetett át a napokban a Black Eyed Peas és a fiatal szupertehetség Leon Thomas ugyanazon a gálán. Kiderül, hogy milyen új zenei dokumentumfilmmel jelentkezik a The Roots vezére Questlove, melyik legenda tér vissza a színpadra hamarosan, és milyen remek rap előadók koncerteznek Budapesten a következő időszakban. És ha már fellépés és Budapest, akkor ne felejtsük el, hogy a PSG első számú szurkolója Travis Scott is megérkezett a fővárosba, ráadásul egy partit is hoztól a BL döntő után, ahol rajta kívül Betonhoffi és Pogány induló is fellép majd. Most akkor jöjjön Travis, ezúttal Miguel társaságában, ez a Skywalker itt a 96.4 Bass FM-en.

Néhány nappal ezelőtt adták át a rangos tengeren túli zenei díj, az American Music Awards trófeáit. A gálán létezik egy elsőre talán kicsit meglepő kategória is, a legjobb throwback song, amit ebben az évben egy több mint 10 éves dalával a Black Eyed Peas tagjai vehettek át, és kisebb meglepetésre Will.i.am, Taboo és Apple Diep triójához Fergie is csatlakozott a színpadon, és szuper volt hallani, hogy bár már régóta nem dolgoznak együtt, mégis a legnagyobb tisztelettel és szeretettel nyilatkoztak egymásról a gála során. Gratulálunk a legendás Los Angeles-i csapatnak, és én mindenkinek azt tanácsolom, hogy az első két albumukat is hallgassa meg, mert igazi kincsek szerepelnek rajtuk. Ezek közül most érkezzen is a Weeknd, csak hogy felpörgessük a hétvégét itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

0: 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, szintén American Music Awards, azaz AMA díjazott lett a legjobb R&B áttörés kategóriában Leon Thomas. Gyakorlatilag ő számít most a legfelkapottabb közreműködőnek az Egyesült Államokban. Mindenki vele akar dolgozni, Chris Browntól 50 Centig, és a polcán a friss díjának bizony már két Grammy díj mellett kell majd elférnie. Folytatásban jön a track, ami berobbantotta a korábban gyerek színész zenei karrierjét, ez az utóbbi évek legnagyobb R&B sikere a Matt, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Június 11-én újabb amerikai hip-hop legenda érkezik Budapestre. Én mondtam, hogy gyakorlatilag minden héten érkezik egy-egy rap zseni a fővárosba, érdemes figyelni a koncertnaptárat. Szóval egyenesen Los Angelesből érkezik az akvárium színpadára Charlie Tuna, akit legtöbben biztosan a Jurassic 5 legismertebb arcaként fedeztek fel maguknak. De hallattuk őt korábban a zseniális latin csapat, az Ozomatli MC-jeként is, az elmúlt években pedig a brit breakbeat legendával, Crafty Cuts-szal is dolgozott. Most is brit társa van ezen a turnén, ugyanis nem csak élő zenekarral, hanem DJ Ace Kills-el közösen jön Budapestre, hogy egy igazán emlékezetes rap show-t szállítson nekünk. Charlie Tuna a nagy rap biznisz egyik legszimpatikusabb alakja, aki élőben is zseniális, nem érdemes kihagyni június 11-én az Aquában. Én pedig most hozom tőle és a Jurassic 5 többi tagjától a What's Golden-t itt a 96.4 Base FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Az órában jön majd 50 Cent, LL Cool J, a Destiny's Child, Betonhoffi és a DSP is. Ez továbbra is a Bassride, a hip-hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. És mi lehetne aktuálisabb egy vasárnap esti koncertnél, amit a francia Rilez ad majd, aki tavaly a Sziget egyik legemlékezetesebb fellépését prezentálta nekünk, és azóta is több meghökkentő dologgal rukkolt elő. 24 órán át futott például, aztán egy napon át a saját vörös festékbe mártott tenyér nyomatával látta el az új albuma összes megjelenő lemezborítóját, naná, sőt, egy olyan mini turnét is lebonyolított, többek között Budapesten is megállva, hol egy órán át csak egyetlen dalt adott elő folyamatosan. És az, hogy ezt a közönsége velem együtt egyébként imádta, sokat elárul a fantasztikus előadói képességeiről. Szóval egy újabb izgalmas performance várható tőle vasárnap este Budapest Parkban, most pedig jön a Thank God című track szintén tőle itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B június 9-én érkezik az HBO felületeire a The Roots legendás dobosának új zenei dokumentumfilmje, amit az Earth, Wind & Fire történetéről rendezett. Ne felejtsük el, hogy a philadelphiai dobos legendának már van Oscar díja, amit néhány éve szintén egy zenei témájú remek dokumentumfilmért vehetett át. Annak Summer of Soul volt a címe, és egy legendás 70-es évekbeli koncertet mutatott be. Most pedig a világhírű soul funk zenekar sztoriát meséli el nekünk olyan vendégekkel a kamera előtt, mint Flea, Red Hot Chili Peppersből Barack Obama, vagy éppen Stevie Wonder. Veszláv úgy tűnik továbbra is megállíthatatlan, a következő percekben pedig dobosként mutatja meg nektek a tehetségét. Jön a The Roots-tól a Don't Say Nothing itt a 96.4 Base FM-en.

0: R&B.
1: Maybe it's a tomalange. Tomalange.
2: Rookie.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt napokban a hip hop világ egy újabb old school legendát veszített el. Elhunyt ugyanis a 80-as évek végének egyik legnagyobb nemzetközi rap sikerét író, Rap Bass, akinek DJ Easy Rock-kal közös duója az It Takes Two című giga sikerével gyakorlatilag úttörő volt abban az évtizedben. A James Brown hangmintára épülő track 1988-ban igazi klub himnusszá vált, és a single és az azt követő album is platina lemez lett, ami rapper elképesztő teljesítménynek számított akkoriban. A duónak így nagy szerepe volt abban, hogy a kedvenc műfajunkat jóval többen megismerték világszerte, mint korábban. Most Rap Bass emlékére érkezik az It Takes Two, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

órákban a B-Side-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten album jubileumokkal várlak majd benneteket, és a legnagyobb nyári rap dalokkal is. Ma még Everlast, a House of Pain vezére érkezik viszont, aki néhány éve bejelentette, hogy soha többé nem áll színpadra. Most azonban néhány európai album bemutató esemény erejéig visszatér az élő fellépésekhez. Az Embers to Ashes című új lemeze ugyanis 8 év szünet után érkezik majd, augusztus 28-án, most pedig lehet rá hangolódni az I Get By című remek Everlast dallal, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éve

kedvenc volt egy bészepen rap, hip-hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, minden szombat este a kedvenceimet mixelem nektek itt a Sopafly Radio Show-ban a 96.4-en. Este 8 és 10 óra között hozom a talp alá valót, de ahogy én elköszönök, sem maradtok zene nélkül, ugyanis Ben Junior hozza az ő kedvenceit egészen éjfélig. Úgyhogy érdemes velünk maradni ma este, hogyha buliba mentek, vagy hogyha otthon bulisztok, illetve hogyha chillesztek akkor is, ugyanis a következő track minden előbb említett eshetőségre zseniális. Érkezik Snoop Dogg és a The Next Episode a Sopafly Radio Show.

0: 4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, mixben. Minden szombat este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál Rédabia. Rédabia.
1: Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make.

96 év szepen rap, hip-hop, R&B. Micsoda menő bitek pörögtek eddig, de úgy érzem, hogy most egy picit ideje van már azért csajosítani. Egy olyan dallal megyünk tovább, ami nekem tini koromban is nagy kedvencem volt, és az első buliaimban is hallottam. Illetve, hogyha mai napig játszom nektek az éjszakában, felrobbantjátok rá a klubokat, kortól függetlenül. Szerintem az alapbeatjéről már felismertétek, ez nem más, mint Kelis és a Trick Me

Rita, 96 BSFM Rap, Hip Hop, R&B. Én Bridobia vagyok, minden szombaton a kedvenceimet és a kedvenceiteket mixelem itt a Superfly Radio Show-ban a 96.4-en. Az első két órában vagyok veletek, és így az első óránk feléhez közeledve egy picit tekertük a csípőnket is, úgyhogy stílust váltunk, de ugyanúgy maradunk csajos vizeken. Ugyanis érkezik a rap királynője, azaz Nicki Minaj. Ez az Only című trackje, amiben hallhatjátok Lil Wayne, Drake-et és Chris Brown-t is. Nekem ők mind a négyen nagy kedvenceim, úgyhogy nagyon szeretem ezt a kollabot is. Érkezik itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban. I never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck sake. If I did, I'm a Minaj with him and let him eat my ass.

0: running from the lights.
1: BSFM, rap, hip-hop, R&B. Micsoda trackek szólnak itt, már csak 10 percünk maradt az első óránkból, de ne felejtjétek, hogy egészen éjfélig hozzuk a talpa alá valót. Velem még hátra van egy közös óra, utána pedig Ben Junior átveszi a stúdiót, és egészen éjfélig hozza a partiindító bengöröket. Hogyha szeretnétek ez alatt nekünk üzenni azt a 0620-964-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óra utolsó blokkjában is menő biteket tartogatok még azért. Mondhatom, hogy egy kollégámmal megyünk tovább, ugyanis érkezik DJ Khalid és Eztől a Let It Go, úgyhogy hangot fel, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Yeah.

0: Soulja Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and

94 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, minden szombaton hallhattok mixelni itt a Superfly Radio Show-ban este 8 és 10 óra között, utána pedig a stúdiót Ben Junior veszi át és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen van még egy közös óránk, amiben igyekszem majd a merőbbnél menőbb trekkeket hozni. Az első blokkban hallható lesz majd Don Toliver, Drake és az alattunk lévő trekket már biztos felismertétek. Bizony, ez nem más, mint Post Malone és ezt tőle a Rockstar. Egy igazi bólogatós track érkezik itt a Superfly Radio.

Instagramon pedig egészen évfélig Ben Junior veszi át a lemezlejátszókat. Hogyha szeretnétek írni nekünk, azt a 0629649999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni, vagy a social médiában is megtaláltok minket, Bészen és Instán is, Bész FM Hungary néven. Most pedig vissza a zenéhez, egy extravagáns előadó művésszel megyünk tovább. Lehet, hogy az alapbeatjéről már felismertétek, bár ez egy extended verzió, úgyhogy nem biztos, hogy olyan könnyű. Ő nem más, mint Tekashi 69.

R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között hozom a kedvenceimet, mixelek, és egyébként itt a stúdióban táncolok is rájuk. Eszméletlen jó zenék ez, amire nem tud egyszerűen egy helyben állni az ember, legalábbis én nem. Az elmúlt pár percben egy Chris Brown track szólt, most pedig csajos vizekre ebbezünk. Egy fiatal tehetséggel, akinek a karrierje nemrég indult be igazán, de azóta dübörög rendesen. Ő pedig nem más, mint Doja Cat, aki 2024-ben egy világkörüli turnét, stadionokat tett sold out-tá, és közben mégis alázatos tudott maradni. A trackjeiben is köszönetet mond azoknak, akik segítették, egyengedték az ő útját. A gerintőittel Nicki Minajnak a segítségét köszöni meg. Pörög is, itt az

0: Get the fuck up. Long Al. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 91 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egyszerűen imádom ezeket a zenéket. Az elmúlt pár percben a Simon Says szólt, én pedig Breda Bia vagyok, aki minden szombaton a kedvenceit mixeli nektek este 8 és 10 óra között itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Nem sokára sajnos a második óránk végéhez közeledünk. Ahogy én elköszönök tőletek, egészen éjfélig Ben Junior átveszi a lemezjátszókat. Én nagyon szeretem az ő stílusát is, egy csomó afrobeatet is szokott hozni, egy csomó újdonságot, úgyhogy mindenféle éppen megéri majd velünk maradni. És minden pénteken, illetve szombaton este 8 és éjfél között ránk tekerni, ugyanis ekkor szól a Superfly Radio Show. Pénteken Revolutionnel, Venommal és Nessel, szombaton velem Breda Biával és Ben Juniorral. Megyünk is tovább, itt a Bass-en.

Ma megint 96.4 Peace FM Rap, Hip Hop és R&B. Ezt nagyon szeretem azt a szám. És and we are back to the Superfly Mix Show. Next, Tiger, Jenna Aiko, Pop Smoke. This is Sunshine.

0: Viste todo el mundo,
1: el taxi,
0: se está todo el patio.
1: Omar García.
0: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.
2: Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Oh,
3: ladies and gentlemen,
4: let's get it.

96.4 Peace FM Rap Hip Hop R&B Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

0: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, newsman. Bro, vágod.
1: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap, hip-hop, R&B, peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

0: XFM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Bro, vágod?
1: Ez a 96.4.
0: Peace FM. Rap, hip-hop, R&B. Peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Add az igét. Superfly Radio Show. A 96.4 Base FM-en.
1: Base.
0: Rap. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben.
2: Superfly Radio Show.
0: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap.
2: Hip-hop.
0: R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

Bécsbe. Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven

96.4. Bass FM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Old School, New School, yeah. Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.